az nem is tudom, hogy mit velem, de egy jelszem. Fal, hisz egyszer.